0: Adiós, Anita.
1: Adiós.
0: On se reverá en paradis. Adiós, adiós, Anita.
1: Adiós.
0: Rejoins-moi, je suis mort.